Jaa dembala yo e jom sudu bala nem wala nem hadan be nem la jaay nem o jurni be 10000 eyi.